0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit június 24-én magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, és mondom a tartalmat röviden. Több az állami finanszírozás a következő tanévben. 2025-ben kevesebb szarvasmarhát és sertést vágtak. A baromfi termelés növekedett. Az SZDP elnöke sajtótájékoztatót tartott Vinkovcén. Az egekbe szöknek a tartályhajók fuvardíjai, folyik az olaj a Hormuzból. Több ezre maradtak áram nélkül a heves hőhullám közepette Franciaországban.
1: Híreink következnek.
0: A következő tanévben az állam finanszírozni fogja az összes általános iskolás diák étkezését, a középiskolás diákok szállítását, valamint az összes általános iskolás és középiskolás diák tankönyveit. A döntéseket ma ismertette a Tudományos Oktatási és Ifjúsági Minisztérium. Azok a diákok, akik szeptembertől megkezdik középiskolai tanulmányaikat, ma reggeltől július 3-áig iratkozhatnak be a középiskolai szakokra. A végleges rangsort július 7-én teszik közzé. Idén 38 ezer diák végezte el a 8. osztályt, ami 950-nel kevesebb, mint tavaly. Az előző tanévhez képest 20 évfolyammal kevesebbet terveznek. Sinisa Hajdás-Dončić, az SZDP elnöke, ma Vinkovciban az SZDP és a Mozsemo által közösen vezetett Plenković infláció kampány részeként kijelentette, hogy az élelmiszer közüzemi és lakásárak emelkedése Horvátországban azt mutatja, hogy a gazdasági növekedés nem jelent jobb életet a polgárok számára. Nagyon egyszerű a magyarázat, a fogyasztói árindex Horvátországban növekszik, míg a termelői árindex stagnál. A búza ára Horvátországban 150 euró, a tőzsdéken pedig 220 euró. A kiskereskedelmi láncok, bevásárlóláncok haszonkulcsa Horvátországban 8%, Európában pedig 6%, mondta az SZDP elnöke egy sajtótájékoztatón. A vágóhidakon levágott összes állatállományra vonatkozó adatok szerint 2025-ben a levágott szarvasmarhák száma 5,3%-kal alacsonyabb volt az előző évhez képest, jelentette be a Központi Statisztikai Hivatal. Ezeket az adatokat a hivatal a Mezőgazdasági Erdészeti és Halászati Minisztériumtól vette, amiből következik, hogy a vágóhidakon levágott sertések száma csökkent. A levágott baromfi teljes száma azonban 9,7%-kal, a termelt nettó tömeg pedig 10,2%-kal nőtt. Észak-Franciaország hatóságai ma 68 ezer otthon áramellátásán dolgoztak, a Nyugat-Európa nagy részét napok óta tomboló hőhullám közepette. A hatóságok szerint a kimaradást egy transzformátor meghibásodása okozta. A közlemény szerint a baleset véletlen volt, és a folyamatban lévő hőhullámhoz kapcsolódik. A Reuters Climate Monitor szerint Európa szerte rekordhőmérsékletek valósultak meg, amelyek akár 18 Celsius fokkal is meghaladják az átlagost, ami megzavarta a közlekedési hálózatokat, az iskolákat és turisztikai látványosságokat pedig bezárásra kényszerítette.
1: A június 24-i Szent Iván nap keresztelő Szent Jánosnak, a magyar népdal virágos Szent Jánosának és az ősi fény szimbolikának közös ünnepe. A nyári napfordulótól mindössze 3 nap választja el. János és a napfordulat együtt ünneplése az 5. századból általános. Egy forrás szerint mi magyarok a 11. században már gyújtottunk tüzet Iván előestéjén. Szokásunk régiségét a szlávos névváltozat bizonyítja. Más lapra tartozik, hogy már az arab és bizánci források is megemlékeznek a pogány magyarok tűzimadaráról, és a tűzkultusz a napi fordulópontjaihoz kötődő rítusok része volt. A katolikus egyház Szűz Márián kívül csak keresztelő Szent János esetében ünnepli névnapként a Szent feltételezett evilági születésnapját. A napfordulati János nap kiválasztásakor az egyház doktorok a Szentírásra támaszkodtak. Az evangéliumok szerint János éppen fél évvel volt idősebb Jézusnál, születésnapja ezért került június 24-ére. A választás a római hagyománytól sem volt idegen. A keresztény naptár két ős János szentje, az evangélista és a keresztelő az év napfordulóinak a kapujában ül, a régi Rómában pedig az év kapuit Janus őrizte, s az ő neve egybecsengett a két szent latin nevével. Ez szinkretizáló törekvéseket, mintha János evangéliuma is igazolta volna. Ilyen szavakat ad ugyanis a keresztelő szájában. Annak növekednie kell, mármint Jézusnak, nékem pedig alább szállanom. A növekedés a téltől nyárig hosszabbodó nappalokra, az alábszállás a nyártól télig rövidülő napokra is érthető. Bod Péter 18. századi leírása jelzi, hogy az ő idejében a János nap napfordulat ünnep jellege köztudomású volt. Néhol kerekeket forgattak annak emlékezetére, hogy a nap immár a maga abroncsának felső pontjára felhágott, s mégis fordult. Dömötör Tekla hívta fel a figyelmet arra az énekbe foglalt előírásra, amely szerint az Iván napi tüzet négyszögre rakták. Ez a négyszög bizony a nap abroncsának, az ekliptikának forduló pontjait jelképezi. A Szent Iván naphoz fűződő hiedelmek és szokások egyrészt a szomszédos népektől, másrészt egyházi közvetítéssel kerültek hozzánk. A magyar szokások szerint régen a június hónapot is Szent Iván havának nevezték. A nyár közepi tűzgyújtást, illetve a tűzcsóvák forgatását a történelmi Magyarország egyes területein, főleg Nyitra megyében Szent Iván napi dalok éneklése kísérte. A tűz körül álló asszonyok különféle illatos fübeket, virágokat füstöltek, s ezeket később hürdők készítéséhez használták fel. Gyógyító hatást tulajdonítottak a tűzbe vetett almának is. Aki abból eszik, nem betegszik meg. Baranya megyében a sírokra is tettek a sült almából, míg Csongrád megyében azt tartották, hogy a tűzbe dobott alma édes ízét az elhunyt rokonok is megízlelhetik. Szeged környékén tűzbe dobott, majd onnan kipiszkált almát fogyasztottak a torok és hasfájás elmulasztására, vagy megelőzésére. Szerelmi praktikák és jóslások is fűződnek ehhez a naphoz. A szalmából és a többféle fából megrakott tűz fölött a hagyomány szerint a lányok átugráltak, amíg a fiúk azt figyelték, ki mozog közülük a legtetszetősebben. Az ugrások magasságából és irányából persze sokféle jövendőlés lehetett kiolvasni. Úgy tartják, Szent Iván éjjelet megelőző nap virágzik a páfrány, amelynek virága csak nagyon rövid ideig él. Aki mégis tanulja lehet a kisvirág életének, az megérti a növények és az állatok nyelvét, és megleli a föld alatt rejtőző kincseket. Azt mondják, a régi időkben a boszorkányok a páprány virágának köszönhették a varázstudásukat, s általuk voltak képesek láthatatlanná válni. Halandó ember azonban képtelen volt megszerezni ezt a virágot, mert a növény a virágzás megelőző pillanatban varázsport hintett szét maga körül, amely álomba ringatta a szerencsés megtalálót. Szintén a különleges éjszakát megelőző napon zöldelő faágakat tettek az ajtókra, ablakokra, hogy előzzék a boszorkányokat és megelőzzék a rontást. Az ezen az éjszakán meztelenül szagajtott gyógynövények különleges gyógyító hatással rendelkeznek. Keddel tradíció volt, hogy a falu hajadonjai körbe táncolták a meggyújtott farakást, majd amikor az utolsó szikra is kialudt, a kenderföldre mentek, és mindannyian leheveredtek, majd ruhájukat leporolva felálltak. A hiedelmek szerint, amelyikük után a leltiport kender felállt, az a következő évben férjet talál magának. A tűzgyújtás talán az összes hagyomány közül a legelterjedtebb. Eszerint a tűzrakást háromszor kellett átugrania mindenkinek, aki azt akarta, hogy Szent János, illetve Szent Iván segítsége által a Szent Háromságnál kegyelmet nyerjen. A tűz egyfajta védőerőt is jelentett az emberek számára, akik az ünnepek végén a ház falára akasztották a tűz körbetáncolás alkalmával viselt koszorút, hogy az megvédje őket a későbbi tűzkároktól, természeti csapásoktól és a gonosztól.
2: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.